0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kritikus a vízellátás itthon, megújítják a vízpolitikát, népszerű a magyar kígyó uborka, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Több helyütt azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Megújul Magyarország vízpolitikája. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben beszélt arról, hogy ennek részeként országos vízmegtartási program indul, fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik hazánk új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Ma van a Semmelweis nap. A Magyar Egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Bezárnak a házi orvosi, fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Fontos rendszámcsere vár az autó tulajdonosokra a következő hónapokban. A plug-in hibrid kocsik esetében kell zöldről fehérre cserélni a táblákat, a határidő november 30-a. Az ügyintézés elvégezhető a kormányablakokban. Érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, mert a határidő jogvesztő. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektárot.
1: Elköszönhetünk a forróságtól, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. A csapadék környékén akár viharos lökésekre is számíthatunk. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik országszerte a tikkasztó kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt, egy

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Harmadfokú hőségriadó van. Az edzőtermeket ellenőrzik. 150 millió forint a szolnoki kosárlabdára. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szombattól a legmagasabb harmadfokú figyelmeztetés lépett életbe. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon több forgalmas helyen párakapukkal segítik a felfrissülést, emellett a közkutaknál is lehet ivóvízhez jutni. A vármegyében összesen 230 klimatizált intézmény áll rendelkezésre azok számára, akik hűvösebb helyet keresnek. A MÁV Volán csoport a szolnoki vasútállomáson és az autóbusz állomáson ásványvizet oszt az utasoknak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen a folyadékpótlásra. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóra is fel kell lépnie.
1: 150 millió forintos pályázatot hirdetett Szolnok önkormányzata a helyi kosárlabda támogatására. A városi honlapon elérhető felhívás szerint a támogatással azt szeretnék elérni, hogy minél több szolnoki gyerek sportoljon, és egyre többen válasszák a kosárlabdát. A pályázatra szolnoki székhelyű kosárlabdával foglalkozó sportvállalkozások jelentkezhetnek. A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő, vagyis önerőre nincs szükség. A nyertesnek 2026 júliusa és 2027 februárja között kell megvalósítani a vállalt programokat, a pályázatot már be lehet nyújtani. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget a Tiszán, de egyelőre nem látogatható. Számolt be a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt előbukkanó homokpadot védett madarak vették birtokba, ezért természetvédelmi okokból korlátozták a megközelítését. A sziget 2-3 hete vált újra láthatóvá. A különleges természeti képződmény megjelenése mindig a Tisza vízállásától függ, ezért előre nem lehet megjósolni, meddig marad a felszínen. A Cibakházi sziget a korábbi években kedvelt kirándulóhely volt, de a szakemberek szerint most a védett madarak nyugalma az elsődleges szempont. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Pályaorientációs napközi tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. A kéthetes táborra idén több mint 100 diák jelentkezett. A résztvevők több szakképzőintézmény képzéseibe is betekinthetnek. A saját készítésű alkotásaikat haza is vihetik majd. A több mint 10 éves múltra visszatekintő program egésznapos felügyeletet és ebédet is biztosít a gyerekek számára, miközben segítséget nyújt a későbbi pályaválasztáshoz. A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós meleg különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Naponta 2,5-3 liter folyadék fogyasztását javasolják, lehetőleg víz vagy cukormentes ital formájában. A legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot, a szabadtéri munkát és a sportolást pedig inkább a reggeli vagy esti órákra időzíteni. A kórház arra is felhívja a figyelmet, hogy gyermeket, idős embert vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon lehet. A következő napokban több tiszaparti szabad strand is megnyit Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu összegzése szerint Szolnokon július 1-től várják a fürdőzőket, miután befejeződött az engedélyezési eljárás. Ugyanezen a napon nyit a tiszapüspöki szabad strand is, ahol vízőr felügyeli majd a fürdőzést, és külön területet jelölnek ki a kishajóval vagy kutyával érkezők számára. Nagykörűben már megnyitott a strand, ahol a vízőri szolgálat szerdától vasárnapig naponta 10 és 18 óra között működik. Hétfőn és kedden csak saját felelősségre lehet a vízbe menni. A vármegye népszerű, de nem hivatalos fürdőhelye, a Tiszavárkonyi partszakasz idén is várja a természetes vízpart kedvelőit. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
5: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébis szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetés fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Különös baleset történt Zalaegerszegen. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Jász-Nagykun Szolnok vármegyében a tartós hőség és a csapadék hiány miatt. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kiszáradt növényzet miatt jelentősen nőtt a tűzveszély, ezért szigorú korlátozások vannak érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében, és a kijelölt erdei tűzrakóhelyek sem használhatók. A jelenlegi körülmények között a tüzek nagyon gyorsan terjedhetnek, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért mindenkitől körültekintő magatartást kérnek a hatóságok. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg. A csapadék esélye alacsony.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt kívánok a második fél év első reggelén. Július 1-e van, szerda, Anna Mária Tihamér napja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Hívható SMS Viber számunk nem változott. 0620-55-55-155. Ebben az órában halljuk majd a Gossip dalát, Move in the Right Direction. Mindjárt jön a múzsa csókja a Sziltől, Kiss from Rose, de csak is Beyoncé után. Jó reggelt!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 1-én, a második nyári hónap első reggele is a nyári szünet jegyében telik az utakon, ami azt jelenti, hogy ha minden igaz, akkor kisebb a forgalom, kevesebb a dugó és a baleset is remélhetőleg. Ha mégis van valami fennforgás, várom a közlekedési infót a 0620 5555 155-re. Move in the right direction, a Gossip dalával megy tovább a szerda reggel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma jön a front, ami elhozza a felfrissülést, de ma még nem szűnik meg mindenhol a kánikula, majd csak holnapra. Részletes időjárás jelentés és július 1-e friss infói a hírekben, aztán irány egy csodálatos tengerpart legalábbis képzeletben, a Safri Duo segítségével mindenki nyaral hamarosan. Bye bye!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A vasúti közlekedésnek is árt a hőség. A strandolókat figyelmezteti a rendőrség. Változik a hulladékszállítás rendje. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-e van, szerda. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h-val korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság arra kéri a strandolókat, hogy fokozottan vigyázzanak értékeikre a nyári szezonban, írja a szoljon.hu. A nagy tömegben könnyebben előfordulhatnak lopások, ezért csak a legszükségesebb személyes tárgyakat érdemes magunkkal vinni. A rendőrök arra is felhívják a figyelmet, hogy a telefon, a pénztárca vagy az autókulcs törölközőbe csomagolva nincs biztonságban. Ahol van rá lehetőség, érdemes értékmegőrzőt használni. Az autókban ne maradjanak szem előtt értéktárgyak, mert azok könnyen felkelthetik a tolvajok figyelmét. Változik a zöld és szelektív hulladék gyűjtésének rendje Mezőtúron mától, hívta fel a figyelmet az NHS Zonux ZRT. A zöld hulladékot az eddigi keddi napok mellett szerdán is elszállítják, ezért a korábbi két helyet már 4 gyűjtőkörzet működik. A szelektív hulladékot, ahol eddig csütörtökön vitték el, ott mostantól pénteken lesz szállítás. Arra kérik a lakosokat, hogy ellenőrizzék az új hulladéknaptárt, mert egyes utcák más gyűjtőkörzetbe kerültek. A hulladékszállítás továbbra is ünnepnapokon és munkaszüneti napokon is a megszokott rend szerint zajlik. Híreink végén pedig pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több komoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best of M, a legjobb zenék. Végre eljött az a nap, amikor elhozza nekünk a hidegfront a felfrissülést. Napközben egyre több felé lehet zápor, zivatar, helyenként heves zivatar, felhőszakadással, jégesővel, de még kánikulával is. 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Aztán holnapra felfrissül a levegő, 30 fok körül lesz majd csak a maximum. Ez olyan normál nyárinak mondható, ezt már megszoktuk. Ezzel nincs különösebben baj. Szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ginger Spice-tól, azaz Jerry Halliwell, Horner-től, mi Chico Latino a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó pihenést a héten nyaralóknak, és kitartást a kánikula végéhez a többieknek. Bárhogy is legyen a következő órában irány a spanyol tengerpart a Negrokánnal. És nosztalgiázhatunk majd a Krisztállal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt, sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panorámat árul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Orci család egyike Magyarország legrégebbi nemesi családjának, melynek eredete az Árpádok idejéig vezethető vissza. Orci István 20 évig volt Jászkun kapitány. 1721-ben az erdélyi lázadás leverésének jutalmául a Nádortól Újszász pusztát kapta. 1736-ban, bár a család tulajdonában volt Újszász puszta, mégis csupán 100 év múlva költözött ide Orci György, aki felépítette a klasszicista stílusú kastélyt 1830 körül. A II. Világháború alatt német katonai kórházként működött a kastély. 44 őszén az épületet bombatámadás érte, azonban nagyobb kár mégsem esett rajta. Az államosítás és a felújítást követően a szociális otthon 1960. június 22-én nyitotta meg kapuit.
0: Best FM, a legjobb zenék! Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Elismerést kapott a nyugdíjba vonuló pedagógus. Elfogták a fűkaszatolvajt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-e van, szerda. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Emlékplakettel és oklevéllel ismerték el a nyugdíjba vonuló Barát Béla József munkáját Szolnokon. A szoljon.hu szerint az elismerést a Szolnokvárosi Baleset Megelőzési Bizottság adta át a Szandaszőlősi Általános Iskola diák önkormányzati napján. A pedagógus 43 éven át tanított. A KRESZ szakkörökön generációknak adta át a biztonságos közlekedés szabályait. Tanítványait minden évben felkészítette a Kia Mester két keréken és a Kerékpáros Iskola Kupa országos versenyekre. Diákjai az országos döntőkben rendszeresen előkelő helyezéseket értek el. Őrizetbe vettek, majd letartóztattak egy fiatalkorút, aki egy tiszaroffi udvarból lopott el egy fűkaszát, írja a szoljon.hu. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították a gyanúsítottat, akit otthonában fogtak el. Az ellopott fűkaszát az udvaron elrejtve találták meg. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a fiatal ellen korábban is indult eljárás lopás és kifosztás miatt. A nyomozók lopás büntette miatt hallgatták ki, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Pályaorientációs napközi tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. Még kitart a nyári hőség környékünkön, de az előrejelzések alapján már látszanak egy gyengébb lehűlés jelei. A nappali hőmérséklet továbbra is jóval 30 fok fölött alakulhat. Helyenként 35 fok közelébe is emelkedhet, ami jelentős hőterhelést okozhat. A meleg, nedvesebb levegő ugyanakkor kedvezhet a nyári zivatarok kialakulásának, amelyek helyenként átmeneti lehűlést hozhatnak.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Július 1-e van, sok boldogságot Anna Máriák, Tihamérok szülinaposok. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Hamarosan a Basti, még ebben a fél órában Soláma is jön, elsőként pedig a Butilab.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 1-én, a Semmelweis napon, a Magyar Egészségügy napján. Semmelweis Ignác, a gyermekágyi lázokának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére. Ő 1818-ban született ezen a napon. És még mindig történelem, jön a Bastille és a Pompeii a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Best FM, a legjobb zenéket csodálatos dallal megy tovább a hírek után a szerda reggel. Jön George Michael és Mary J. Blige duója és az Ez, és jön úton van a hidegfront is felénk, ami elhozza holnapra a felfrissülést mindenhová. Ma még 35 fok körül, holnap már csak 30 fok környékén lesz a maximum. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább. And I'll

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Keresett a magyar uborka. Májva polc nyílt a versegi könyvtárban. Egyre több helyen itatják a gólyákat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-e van, szerda. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruit Web alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat a nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipari és konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutatnak el exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Sportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóuborka került előtérbe.
1: Májva polcot alakítottak ki a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban. A Májva Virág Alapítvány országos programjához csatlakozó kezdeményezés a nőgyógyászati daganatos betegségekkel érintett nőknek, családtagjaiknak és segítőiknek nyújt hiteles információkat a könyvtár tájékoztatása szerint. A polcon a megelőzésről, a szűrővizsgálatokról, a tünetekről, a kezelési lehetőségekről és a rehabilitációról szóló kiadványok érhetők el. A szolnoki Májva polc a helyi Májva Virág ponttal is együttműködik, így az érdeklődők nem csak információhoz, hanem közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak. Egyre több településen tesznek ki vizet a gólyáknak a tartós hőség miatt a szoljon.hu szerint. Tavaly Rákóczifalván is helyeztek ki itatókat a gólyafészkek közelébe, idén pedig már Tiszaföldváron is segítik így a madarakat. A szárazság miatt egyre kevesebb a természetes vízlelőhely, ezért a kihelyezett víz valódi segítséget jelent. A Birdmania Madárpark és Természetvédelmi Mentőközpont ornitológusa szerint idén körülbelül kétszer annyian gondoskodnak a gólyák itatásáról, mint egy évvel korábban. A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós meleg különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július első napján Anna Mária Tihamér névnap van. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Ma van a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. Semmelweis Ignác a gyermekágyi lázokának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére. 208 éve született a mai napon. Pontosan 120 évvel ezelőtt ezen a napon született Estée Lauder, magyar származású amerikai cégvezető, a róla elnevezett kozmetikumok megalkotója. És hát nem túl hálás szerep, de azért a maszk mögött is volt egy ember. 91 éve ezen a napon született David Prowse, angol színész, Darth Vader megformálója.
1: Best FM, a legjobb zenék.
0: 74 évvel ezelőtt a mai napon született Dan Aykroyd, amerikai színész, forgatókönyvíró, producer, komikus. Láthattuk a Blues Brothers-ben, de a Szellemírtókban is. Ma 49 éves Liv Tyler, amerikai színésznő, Steven Tyler, az Aerosmith énekesének lánya, akit például az Armageddonban is láthattunk. Nyolcvanegy éve a mai napon született Debbie Harry, énekesnő, dalszerző, színésznő a Blondie-ból. És 1971-ben ezen a napon született az amerikai rapper Missy Elliott. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 után itt lesz majd a köztudottan nagy foci fan Robbie Williams, aki a döntő előtt az olasz Laura Pausinivel közösen adja elő a FIFA hivatalos himnuszát, a Desire című dalt, majd július 19-én a New Jersey állambeli MetLife stadion gyepén. Nálunk pedig a No Regrets szól tőle majd a legfrissebb hírek után valamikor a következő fél órában, és jönnek magyar előadók is. Zenél majd a Back to Black! A jó kis szerelembomba, milyen régen hallottuk, nem olyan sokára játszom teljes egészében. Mindenek előtt hamarosan friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő! Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
3: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestőműhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
3: Szolnok az elsők között volt a hajó, a vonat és a busz közlekedés beindításában. A város közösségi közlekedését, mint akkor szinte mindenhol, lóvasúttal kívánták megoldani, de az ügyben végül nem született döntés. Tervek voltak egy trolibuszjárat és egy villamos vonal beindítására, míg az első világháború előtt, ami meg is akadályozta a költségesebb tömegközlekedés beindítását. 1915. márciusában Budapesten indult meg az ország első buszjárata. Szolnokon az első busz nem sokkal ezután, 100 éve, 1921-ben indult el, Miskolc és Arad után. Az utasokat Víg Kálmán járműve szállította. Az egyetlen jármű két viszonylaton, a megyeháza és a kórház, valamint a megyeháza és a vasútállomás útvonalon közlekedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
4: A vasúti közlekedésnek is árt a hőség. A strandolókat figyelmezteti a rendőrség. Változik a hulladékszállítás rendje. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-e van, szerda. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott csínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci. Viktor szóvivő.
5: Mértek a kollégák 56 fokos színhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km per órával korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
4: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság arra kéri a strandolókat, hogy fokozottan vigyázzanak értékeikre a nyári szezonban, írja a szoljon.hu. A nagy tömegben könnyebben előfordulhatnak lopások, ezért csak a legszükségesebb személyes tárgyakat érdemes magunkkal vinni. A rendőrök arra is felhívják a figyelmet, hogy a telefon, a pénztárca vagy az autókulcs törölközőbe csomagolva nincs biztonságban. Ahol van rá lehetőség, érdemes értékmegőrzőt használni. Az autókban ne maradjanak szem előtt értéktárgyak, mert azok könnyen felkelthetik a tolvajok figyelmét. Változik a zöld és szelektív hulladék gyűjtésének rendje Mezőtúron mától. Hívta fel a figyelmet az NHS Zonux Zrt. A zöld hulladékot az eddigi keddi napok mellett szerdán is elszállítják, ezért a korábbi két helyet már 4 gyűjtőkörzet működik. A szelektív hulladékot, ahol eddig csütörtökön vitték el, ott mostantól pénteken lesz szállítás. Arra kérik a lakosokat, hogy ellenőrizzék az új hulladéknaptárt, mert egyes utcák más gyűjtőkörzetbe kerültek. A hulladékszállítás továbbra is ünnepnapokon és munkaszüneti napokon is a megszokott rend szerint zajlik. Híreink végén pedig pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több komoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
1: Nem sokára Shaggy-től itt lesz Kenny Williams és a World Celebration, de csak a Gadzsó dala után. So many times, így indul az óra. 5 perccel múlt 8, jó reggelt július első napján. A mai szerda az Anna Máriák és a Tihamérok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best FM hallgatóinknak. 20-as 55-55-155 telefon SMS Viber. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM-mel a legjobb zenék. A világbajnoki finálé történetében először félidei showval is készülnek a szervezők. A műsort a Coldplay frontembere Chris Martin állította össze, és már korábban bejelentették, hogy a döntő szünetében Madonna, Shakira és a dél-koreai BTS is fellép. A meccs előtt pedig Robbie Williams is, aki imádja a futballt és rendkívül izgatott, hogy részese lehet ennek a történelmi eseménynek, és persze titkon abban is bízik, hogy az angol válogatott lesz ott a döntő két résztvevője között. Robit az olasz popstárral Laura Pausinivel lehet látni, hallani, méghozzá meccs előtt közösen adják elő a FIFA hivatalos himnuszát. Most a No Regrets szól tőle itt a Besten, 4 perccel múlt 4:09. Jó reggelt, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös számunkra.

away. Every time you told me leave, I just wanted.

0: Rest FM, a legjobb zenék úton van felénk, az enyhülést hozó hideg front végre. Rögtön 8:30, jó reggelt, jönnek a friss hírek a végén, részletes időjárás jelentés, aztán a Five dala, az Everybody Get Up szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Elismerést kapott a nyugdíjba vonuló pedagógus. Elfogták a fűkaszatolvajt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-e van, szerda. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Emlékplakettel és oklevéllel ismerték el a nyugdíjba vonuló Barát Béla József munkáját Szolnokon. A szoljon.hu szerint az elismerést a Szolnokvárosi Baleset Megelőzési Bizottság adta át a Szandaszőlősi Általános Iskola diák önkormányzati napján. A pedagógus 43 éven át tanított. A KRESZ szakkörökön generációknak adta át a biztonságos közlekedés szabályait. Tanítványait minden évben felkészítette a Kia Mester két keréken és a Kerékpáros Iskola Kupa országos versenyekre. Diákjai az országos döntőkben rendszeresen előkelő helyezéseket értek el. Őrizetbe vettek, majd letartóztattak egy fiatalkorút, aki egy tiszaroffi udvarból lopott el egy fűkaszát, írja a szoljon.hu. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították a gyanúsítottat, akit otthonában fogtak el. Az ellopott fűkaszát az udvaron elrejtve találták meg. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a fiatal ellen korábban is indult eljárás lopás és kifosztás miatt. A nyomozók lopás büntette miatt hallgatták ki, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Pályaorientációs napközi stábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. Még kitart a nyári hőség környékünkön, de az előrejelzések alapján már látszanak egy gyengébb lehűlés jelei. A nappali hőmérséklet továbbra is jóval 30 fok fölött alakulhat, helyenként 35 fok közelébe is emelkedhet, ami jelentős hőterhelést okozhat. A meleg, nedvesebb levegő ugyanakkor kedvezhet a nyári zivatarok kialakulásának, amelyek helyenként átmeneti lehűlést hozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

nem kopik. Best FM, a legjobb zenék. Majdnem 15 fok lesz a különbség a tegnapi és a holnapi hőmérséklet között. A 40 fok után holnap már csak 26. Érkezik a front, hozza magával a frissítő záporokat, zivatarokat, akár hevesebb felhőszakadásokat jégesővel. Kicsit durva az átmenet, a majdnem 15 fok különbség, de az tény, hogy a 40 fok az nem jó. It's no good, a Depeche Móddal megyünk tovább. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, június első napján, most még
2: hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
1: De érkezik a front a frissítő záporokkal, zivatarokkal, holnap pedig nehogy az legyen a vége, hogy majd fázni fogunk. American Pie Madonna dalával is készülök. Rögtön 9 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Rékasi felüljáró építése akkor egyik legfontosabb beruházása volt. A 70-es évek elején épült a 32-es főút felett átívelő közúti híd, eredetileg a november 7-e nevet viselte. A hat nyílásos szerkezetet szakaszonként építették. Ezekben az időkben rengeteg dolog még kézzel épült. A betonozás is jó részt kézi erővel történt. Már akkor figyeltek arra, hogy a vonatközlekedés akadálytalan legyen. A felüljáró kísérleti jelleggel 8 mm-es vastagságú pályaburkolatot kapott, ami egyben szigetelés és koptató réteg is volt. Az elkészült 175 méter hosszú vasbetonhíd 41 millió forintba került, jelentősen megkönnyítette a közlekedők életét, hisz nem ritkán a Rékasi úti vasúti átjáróban 20 percnél is tovább zárva volt a sorompó.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Keresett a magyar uborka. Májva polc nyílt a versegi könyvtárban. Egyre több helyen itatják a gólyákat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-e van, szerda. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruit Web alelnöke.
3: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül export. Sportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
2: Májva polcot alakítottak ki a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban. A Májva Virág Alapítvány országos programjához csatlakozó kezdeményezés a nőgyógyászati daganatos betegségekkel érintett nőknek, családtagjaiknak és segítőiknek nyújt hiteles információkat a könyvtár tájékoztatása szerint. A polcon a megelőzésről, a szűrővizsgálatokról, a tünetekről, a kezelési lehetőségekről és a rehabilitációról szóló kiadványok érhetők el. A szolnoki Májva polc a helyi Májva Virág ponttal is együttműködik, így az érdeklődők nem csak információhoz, hanem közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak. Egyre több településen tesznek ki vizet a gólyáknak a tartós hőség miatt a szoljon.hu szerint. Tavaly Rákóczifalván is helyeztek ki itatókat a gólyafészkek közelébe, idén pedig már Tiszaföldváron is segítik így a madarakat. A szárazság miatt egyre kevesebb a természetes vízlelőhely, ezért a kihelyezett víz valódi segítséget jelent. A Birdmania Madárpark és Természetvédelmi Mentőközpont ornitológusa szerint idén körülbelül kétszer annyian gondoskodnak a gólyák itatásáról, mint egy évvel korábban. A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós meleg különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Például az amerikai Killers, akik a budapesti BL döntőn is minikoncertet adtak, és a Human-t konkrétan eljátszották élőben. Ez is szól majd, de hozom Eminemet, itt lesz a Red Hot Chili Peppers, és ezen az igazi indító napon, mert hogy elindult július, és induló filmen van a Hőkupola is, mindegy hová csak el tőlünk, indítsuk együtt ezt az órát és a reggelt és a napot a Black Eyed Peas-szel. Let's get it started! 5 perc elmúlt 9, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék!

0: Fest FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek kötnek össze minket, a korszak zenéi, mint például a most érkező 92-es Stereo MC's sláger, a Connected, amely akkoriban nem hiányozhatott egyetlen slágerlistáról, illetve egyetlen rádióállomás playlistjéről sem. Kitartást a kánikula finiséhez, érkezik a hidegfront, ha valahol már zuhog az eső, azt is meg lehet írni, viszont ha a dugó baleset van, feltétlenül várom a közlekedési infót a 0620 55 55 55-re.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Két nap is jön az új Madonna album, a Confessions 2, mely a 2005-ös Confessions on the Dance Floor szellemi folytatásának tekinthető. A minap pedig egy interjúban feltették a kérdést Madonnának. Igaz-e, hogy Kylie is közreműködik az albumon? Erre a jól bevált sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom formulával válaszolt. Ő jön most 2000-ben megjelent dalával, American Pie Best FM.
1: A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Állítólag visszatér a hőkupola valamikor még júliusban. Ez nem jó hír. Az viszont igen, hogy ma idéglenesen elbúcsúzunk tőle. Érkezik utomban a hidegfront záporokkal, zivatarokkal, holnap már csak 26 fokot prognosztizálnak például a fővárosba. Most pedig az a The Killers folytatja a szerda reggelt, akik május végén a budapesti Puskásban adtak minikoncertet a BL döntő előtt, és többek között ezt a dalt is eljátszották. Human a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt vége az első júliusi reggelnek, de 10 után is szólnak tovább a legjobb zenék. Jön a Hősök. És az MNS is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A vasúti közlekedésnek is árt a hőség. A strandolókat figyelmezteti a rendőrség. Változik a hulladékszállítás rendje. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-e van, szerda. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság arra kéri a strandolókat, hogy fokozottan vigyázzanak értékeikre a nyári szezonban, írja a szoljon.hu. A nagy tömegben könnyebben előfordulhatnak lopások, ezért csak a legszükségesebb személyes tárgyakat érdemes magunkkal vinni. A rendőrök arra is felhívják a figyelmet, hogy a telefon, a pénztárca vagy az autókulcs törölközőbe csomagolva nincs biztonságban. Ahol van rá lehetőség, érdemes értékmegőrzőt használni. Az autókban ne maradjanak szem előtt értéktárgyak, mert azok könnyen felkelthetik a tolvajok figyelmét. Változik a zöld és szelektív hulladék gyűjtésének rendje Mezőtúron mától, hívta fel a figyelmet az NHS Zonux Zrt. A zöld hulladékot az eddigi keddi napok mellett szerdán is elszállítják, ezért a korábbi két helyet már 4 gyűjtőkörzet működik. A szelektív hulladékot, ahol eddig csütörtökön vitték el, ott mostantól pénteken lesz szállítás. Arra kérik a lakosokat, hogy ellenőrizzék az új hulladéknaptárt, mert egyes utcák más gyűjtőkörzetbe kerültek. A hulladékszállítás továbbra is ünnepnapokon és munkaszüneti napokon is a megszokott rend szerint zajlik. Híreink végén pedig pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több komoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó kérdés, hogy így hó végén a fizetést vagy a felfrissülést, a kánikula végét várják jobban az emberek. Július 1-e van, nem is a hó vége, hanem a második nyári hónap első napja, és 5 perccel múlt 10 óra, nagyon jó pihenést a héten szabadságolóknak és kitartást azoknak, akik dolgoznak. Jó utat az úton lévőknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Tayo Cruz kezd, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: D.

0: Best FM a legjobb zenék. Munkavégzés okoz sok helyen torlódást. Ez a helyzet Szentendrén, a 11-es főúton, a 24-es kilométernél. A kialakult dugó 3-4 kilométeres. Az M3-ason a határ felé Bak térségében, illetve az M5-ös Öröszke felé Lajos Mizsénél. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. South Beach, bringing the heat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Küszöbön a délelőtt utolsó órája, és küszöbön a hidegfront is, amely elhozza a felfrissülést. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, a következő órában pedig itt lesz Lisa Stansfield. És Karamell is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Óvatosan kerülgessük az utakon megjelenő mezőgazdasági gépeket. Sok munkát adott a hirtelen jött vihar a tűzoltóknak. Záporok, zivatarok egyre több felé jönnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vihar, villámcsapások, villámárvizek. Sok munkát adott az időjárás tegnap a tűzoltóknak. A hőség után zivatarok érkeztek több térségbe. A katasztrófavédelem szakembereit összesen 208 helyszínre hívták ki különböző károk felszámolásához. A legtöbb beavatkozásra Hajdúbihar és Pest vármegyében volt szükség. De Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrádban, illetve Budapesten is akadt munka, írta az Infostart. Legtöbbször a viharos szél okozott bajt. Fák dőltek ki, faágak törtek le, két épületbe villám csapott. Egyes településeken áramszünet is volt, 7000 fogyasztónál akadozott az ellátás, a hibák többségét késő estére kijavították. Hajdúbiharban viszont még reggel is 31 helyszínre várták a tűzoltókat. A legtöbb kár Püspökladányban keletkezett, itt egy medencét is elvitt magával a szél. Éjfélig érvényes egyébként a harmadfokú hőségriasztás, de heves záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra ma is készülhetünk, főleg a nap második felében. Részleteket az időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködők, és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a kocsikra és a további vontatmányukra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton a Somogy vármegyei Szent Balázs közelében. A 180 állatból sok elpusztult. Az utat itt lezárták, a sofőrhöz mentő érkezett. Kisüthet a nap, de már sok lesz a gomoly felhő, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21-29 fokig hűl le a levegő. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Csillapodik a hőség, napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Gwen Stefanitól és Akon-tól, Bob Marley-tól és Funkstar Deluxe-tól, de itt lesz 50 Cent, Shakira, és elsőként le a hőkupolával és le a trombitákkal Down with the Trumpets, a Razor Kicks indítja az órát, 5 perc elmúlt 11. Július első napja van, sok boldogságot az Anna Máriáknak, a Tihamíroknak és a szülinaposoknak. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Jazztefem a legjobb zenék, Edwin Collins és a Girl Like You folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát. Ezek pedig minden nap mixben szólnak, este 6 és 8 között a Night Shift-ben. Ha szerda, akkor pop, 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től DJ Effendi-től.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk: a 66-os főúton Szent Balázs térségében korábban felborult egy kamion, a 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, aki teheti, Dombóvár felé kerüljön. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, a 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: MMM, azaz Majoros Rita, a Maroon 5 és a Makes Me Wonder indítja a délutánt. Jó étvágyat, találkozzunk holnap reggel 6 után itt a Besten. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A viharkárok kétharmada a nyári időszakra esett tavaly, már pénteken érkezik a nyugdíj a bankszámlákra, mától záporok hozhatnak enyhülést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sok munkát adott a vihar tegnap a tűzoltóknak, a hőség után zivatarok érkeztek több térségbe. A katasztrófavédelem szakembereit mintegy 200 helyszínre hívták ki. A szél fákat döntött ki, ágakat tört le, tetőket bontott meg, két épületbe pedig villám csapott. Mintegy 7000 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A legtöbb beavatkozásra Hajdúbihar és Pest vármegyében volt szükség. Nyárra esik az egész éves viharkárok mintegy kétharmada az egyik nagy biztosító adatai szerint. 2022 és 24 között ez az arány még csak 45% volt, de tavaly már megközelítette a 65%-ot. A legpusztítóbb viharok az utóbbi 12 évet nézve júliusban csaptak le. A szokottnál korábban utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat. Július 12-e ugyanis vasárnapra esik, ezért a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. Így a bankszámlákra két nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nincs változás a kézbesítésben. Több mint 150 drónnal és rakétával támadta éjjel az orosz hadsereg Ukrajnát. A légvédelem az egyik rakétát és a drónok zömét elfogta, de a csapásoknak civil halottai és sebesültjei is vannak. Károk keletkeztek lakóépületekben, ipari létesítményekben, megrongálódott egy művelődési ház, egy gimnázium és egy emlékmű is. Egyre inkább teret nyer a siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan kialakul egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: Ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
1: Mára is jut napsütés, de záporok, zivatarok is, sőt, akár felhőszakadás is lehet. Odakint még 32-38 fok lesz. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet az esernyő, északkeleten felhősebb lehet az idő, másutt sok napsütésre van kilátás. 26-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát, csodás délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsük együtt ezt a mai délutánt is. Mit szólnak hozzá? Isteni zenék, nosztalgia, 90-es évek, 2000-es évek. Talán nem is kell több erre a mai délutára. Christina Aguilera, Sixpence None the Richer, vagy éppen a Pussycat Dolls már jönnek is. A Maroon 5-val indulunk, jön a Makes Me Wonder.
0: Best FM, a

0: legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

Budapest FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy egy picit fellélegeztek a tegnapi nagy forróság után, bár azért sokkal hidegebb, azért nincs, vagy nincs hűvösebb. Mégiscsak nyár van, de azért talán holnap még egy nagyobb lélegzetvételt vehetünk a nagy hőségben, és reményeink szerint éjszaka is egy kicsit jobban tudunk majd aludni az enyhébb időtől. Én legalábbis ebben bízom. Az isteni zenéket viszont a folytatásban is hozom, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem, és a leges, legjobb zenékkel. Itt lesz a Pussycat Dolls és a Buttons, de jön majd Paul Johnson is, és a Get Get Down, amiből igazából csak ennyit kell megjegyezni, és már tudjuk is az egész dalt. Hozom hamarosan a közlekedési információkat, a napkérdését is, de előtte még hozom a 90-es évek vége, 2000-es évek elejének talán egyik legromantikusabb dalát, Six Feet Under Richard, Kiss Me, itt a Best FM-en.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Ma is számítok önökre, főként akik az utakon vannak. Ha látnak valamit, tapasztalnak valamit, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620-55-55-155, de önök is számíthatnak rám, mert ahogy kapok infót, már adom is tovább. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében csomópont építés van, úgyhogy a külső sávot le is zárták. A 73-as kilométertől lassulás van és torlódás. Munka folyik a 11-es főúton Szentendrén is, a 24-es kilométernél a kialakult dugó jelen pillanatban 3-4 kilométeres. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk még egyszer. Várom ma is az útinfókat, utazzunk együtt, én pedig jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bomban és a Viva España, úgyhogy egy kicsit felforrósítottuk a vérünket így az egyórási hírek előtt. Mindjárt azokat is meghallgatjuk, utána Brazíliába utazunk tovább, úgyhogy a vérforrósítás az marad, hiszen érkezik Salomé da Bahia és az Outro Lugar. És hozza a United is a hárman párban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magukhoz tértek reggelre a flört motorvonatok, megkezdődtek a NAV nyári ellenőrzései, enyhülés kezdődhet hamarosan, záporok is jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindultak reggelre a flört motorvonatok, ezek rendszerei tegnap a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, márpedig enélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni. Este, amint a hőmérséklet 38 fok alá süllyedt, elkezdtek éledezni a járművek, derül ki a közlekedési és beruházási miniszter Facebook posztjából. Vitézi Dávid jelezte, a gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a működésben a rendkívüli hőség. A szintén a cég által gyártott legújabb KISZ motorvonatoknál egyébként nem jelentkezett ez a probléma. Továbbra is folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sinek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém hőség miatt több helyen sebességkorlátozást rendeltek el. Ez 27 vasútvonal egyes szakaszait, valamint az 5-ös, a 6-os, illetve a 8-as, 9-es híveket érinti. Országszerte 56 esethez riasztották a mentőket tegnap a hőség miatt. Ez 15%-kal több, mint ezen a napon átlagosan. Ami a vízellátást illeti, 120 esetben van érvényben kisebb korlátozás. Fejér megyében a honvédség tegnap 7000 darab tasakos vizet szállított ki, és egy 8 köbméteres vízszállító járművet küldött az ivóvízellátás biztosítására több településen, áll a kormány.hu összegzésében. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsön, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
1: Kisüthet a nap, de már sok lesz a gomoly felhő, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21-29 fokig hűl le a levegő. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Csillapodik a hőség, napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután kívánok mindenkinek, 1 óra után is 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, ez még mindig a Best FM, ahol a legjobb zenék szólnak a 90-es, 2000-es évekből. És ahogy az előző óra végén megígértem, a vérforrósítás marad, és utazunk Brazíliába, hiszen érkezik Salomé de Bahia, és jön az Outro Lugar. Szép napot, tartsanak velem!
0: Best FM, a legjobb zenék!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Egy kicsit visszautazunk a kamaszkorunkba, tinédzserkorunkba. Mi volt az az öltözködési trend, amire most már mosolyogva gondolunk vissza, vagy akár nevetve is? Nekem például ilyen volt a dollárjeles öv, amit hát nem is tudom hány éves voltam. Lehet, hogy már ilyen nagy tini, amikor hordtam, de gondoljunk csak vissza susogós melegítőkre,

vagy a műanyag cumikra, amiket hordtunk a nyakunkban, a nyakláncunkon, buffalo cipő, amik ilyen tényleg ez az igazi Spice Girls nagyságú, talp nagyságú cipőkre. Lehet, hogy azt ma már annyira nem venném fel. Na de önök hogy vannak ezzel? 0620 55 55 155. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, ott még akár képek is jöhetnek. Nagyon bevő lennék rá. Miközben a Black Eyed Peas zenél, nekünk jön a Meet Me Halfway itt a Best FM-en.

0: Fest FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, és már meg is hoztam a legfrissebb útinfókat, mert sajnos több is van. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében csomópontot építenek, úgyhogy a külső sáv zárva van a 73-as kilométertől, már lassulás van. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion borult fel még korábban. A 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, úgyhogy Dombóvár felé lehet kerülni. Ma is erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, a Grébics pihenőhely és Bicske között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, ezért a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki autóval van és Budapestre tart, érdemes az átterelt belső sávot használnia. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk továbbra is. Jöhetnek az útinfók. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 1975 brought you an album with a song.

Put your hands together. Now, I want you to do it.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Nelly Furtado. És jön a Krisztális.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ne keressék Budapesten a parkolóautomatákat, már csak mobillal lehet fizetni. A gyógyszertárak is zárva vannak ma a Semmelweis napon, lassan vége a hőségnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több változást is hozott július 1-e. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezentúl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ma van a Semmelweis nap, július 1-e a Magyar Egészségügy napja, 2011 óta munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a háziorvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva vannak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Hivatalos lett az abszolút hőmérsékleti rekord, soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint tegnap. Az eddigi csúcs a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt. Kedden azonban a Nógrád vármegyei Széchenyben 42 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Legyünk ilyenkor türelmesek, együttműködők, és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Mára is jut napsütés, de záporok, zivatarok is, sőt, akár felhőszakadás is lehet. Odakint még 32-38 fok lesz. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet az esernyő, északkeleten felhősebb lehet az idő, másutt sok napsütésre van kilátás. 26-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is itt szólnak a legjobb zenék. 90-es, 2000-es évek csupa-csupa kedvenc, így 5 perccel 2 óra után. Én Majoros Rita vagyok. Nézzük és hallgassuk. Janet Jackson dalát, jön a Together Again. Itt lesz majd Diaz is mentával, és a Méreg, jön a Jade és a Don't Walk Away. Most Nelly Furtado egyik legelső slágerét hallgatjuk meg. Ez pedig nem más, mint az I'm Like a Bird.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy mi volt ez az öltözködési trend kamasz vagy tinikorunkban, amire most már mosolyogva vagy akár nevetve gondolunk vissza. Ági azt írja, az akkori trapéznadrágom olyan hosszú volt, hogy folyamatosan söpörte az utcát. Eső után konkrétan fél kiló sár lógott az alján, de ettől még menőnek éreztem magam. És ha bár most is hordok trapéznadrágot, lényegesen nem így. Meg tudom érteni, én is imádtam, amikor néhány éve visszajött újra a trapéznadrág, és azóta is csak azokat hordom. Péter, a zselézet égnek álló haj, ami kötelező volt annak idején a haveri társaságban, ezt írja, egy féltékely hajzselé ment rám minden reggel, ha fújt a szél, akkor sem mozdult meg, egyik tincsem sem, és imádtam. És főleg, amikor még melíroztam is a hajam, az mekkora trend volt egy időben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöttnek még ide a példák, mellé pedig egy kis Caesar Sisters jön, az I Don't Feel Like Dancing. Előtte pedig a J-trióval utazunk egyenesen vissza a 90-es évek elejére. Jön egy határozott, de mégis szerelmes dal. Don't Walk Away, itt a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék az M5-ös autópályáröszke felé Lajos Mizse térségében, a csomópont építés miatt a külső sáv zárva van a 73-as kilométertől, csak arra szólni lehet. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion borult fel még korábban, a 47-es kilométernél még mindig teljes szélességében le van zárva az út, és Dombóvár felé lehet kerülni. Ma is erős a forgalom az M1-esen, a főváros felé, Óbarok és Herceghalom között torlódik a forgalom a sok kamion miatt, a külső sávon nehéz az előrejutás, úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, mindenképpen érdemes az átterelt belső sávot választania, használnia. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Ide írt egyébként Anna Mari is, hogy baleset történt a Margit körút Vérmező út kereszteződésénél, ott a Szénatérnél, úgyhogy ott is figyelni kell Budapesten. Köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Hálapénz miatt kattant a bilincs, már igényelhető a tanévkezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h-val korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késés alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. A korlátozás érinti a Budapest, Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Záhony vonalat is. Már most elérte a nyári csúcsot a vízfogyasztás a Tiszamenti regionális vízművek szolgáltatási területén, írják közösségi oldalukon. Az elmúlt napokban annyi ivóvíz fogyott, mint amennyit általában a legmelegebb júliusi és augusztusi időszakban mérnek. A lakosság átlagosan 20%-kal több vizet használt a szokásos hétvégi mennyiségnél, Tiszapüspökiben pedig 70%-os emelkedést tapasztaltak. Tiszavárkonyban és Tiszavárkony szőlőben 41, Vezsenyen pedig 38%-kal nőtt a fogyasztás. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serej Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon át tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tapancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hüves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban. Inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a Tisza vízállás a Szolnoknál. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a folyó kedden elérte a tavaly mért negatív rekordot, a -299 cm-t, miközben korábban ilyen alacsony vízszint inkább augusztusban volt jellemző. Az alacsony vízállás miatt egyre nagyobb területen bukkan elő a meder, teljes egészében látható a Tisza hídnál lévő vízmérce. A Tisza és a Zagyva torkolatánál pedig egyre több kő emelkedik ki a folyóból. Idén már májusban előkerültek a törökkori híd maradványai, valamint bőgős hajók és vasuszályok roncsai is. A tartósan alacsony vízszint a régészek szerint is aggasztó, miközben a folyó vízállása hetek óta alig változik. Veszélyessé vált fákat vágnak ki a kisújszállási Erzsébet királyné ligetben, írja a szoljon.hu. A városvezetés szerint az elmúlt évek aszályai és a fák állapotának romlása miatt a beavatkozás elkerülhetetlenné vált. Korábban több alkalommal is kiszáradt fák dőltek a futókörre viharok idején. A ligetben nyáron pumpapálya épül, de a veszélyes fákat a szakvélemény szerint akkor is el kellene távolítani, ha a beruházás nem valósulna meg. A kivágott fákat pótolni fogják. Hálapénz elfogadása miatt indult eljárás a szolnoki Hetényi Géza kórház egyik kardiológusa ellen. A rendőrségtől a szoljon.hu megtudta, az orvost hétfőn érték tetten, amikor az egyik betegétől pénzt fogadott el az ellátásért cserébe. Az ügyben vesztegetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az orvost gyanúsítottként hallgatták ki, de annak a betegnek is felelnie kell, aki a kezelést követően hálapénzt adott. A kórház megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, és közölte, hogy a nyomozás során együttműködik a hatóságokkal. Új, villogó gyalogátkelő helyeket alakítanak ki Törökszentmiklóson a sikeres próbaüzem után, írja szoljon.hu. A városban egy olyan rendszert teszteltek, amely az aszfaltba épített villogó fényforrásokkal teszi jobban láthatóvá a zebrát sötétben. Az első ilyen átkelő a Tenyői úton épül meg, a kivitelezési szerződést már aláírták. A megoldás jóval olcsóbb a piacon elérhető összetettebb okos zebráknál, ezért a később további helyszíneken is alkalmazná a város. A fejlesztés elsősorban az önkormányzati kezelésű utakon valósulhat meg, a magyar közút kezelésébe tartozó szakaszon pedig külön hozzájárulásra lesz szükség. Szolnokon a rendkívüli települési tanévkezdési támogatás a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban igényelhető, tudatta a város. A segítséget azok a szolnoki lakóhelyen rendelkező, gyermeküket saját háztartásukban nevelő szülők vagy törvényes képviselők kérhetik, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A támogatás azok után a gyermekek után jár, akik szeptemberben alap- vagy középfokú tanulmányaikat kezdik vagy folytatják. Az összeg gyermekenként 10, 15 vagy 20 ezer forint lehet a család jövedelmétől függően. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikusan is be lehet nyújtani. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
4: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar és konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül export. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóuborka került előtérbe.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma egy hideg front érkezik, és napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az ország nagy részén ma még folytatódik a hőség. Térségünkben a nappali maximum hőmérséklet 32-34 fok között alakul. Holnaptól fokozatosan csökken a hőmérséklet, maximum 27-30 fokos nappali hőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Kellemes délutánt kívánok, a Szolnoki stúdióban immáron Fodor Attila. Ma van a Semmelweis nap, annak alkalmából, hogy ezen a napon született Semmelweis Ignác orvos. Ez a Magyar Államvasutak megalapításának napja, és átadják ilyenkor a Dánia és Svédországot összekötő hidat. Mi pedig átadjuk magunkat a jó zenéknek. Jön a Wanted.
0: 102.4 Best FM.

Egy kis enyhülés érkezik a következő napokban, 102.4 Best FM a legjobb zenék. A kora esti, éjszakai órákban is lehetnek esők, záporok, megélénkül majd a szél. Holnap aztán napközben a felhős idő mellett már felszakadozhat a felhőzet, de többször alakulhatnak ki majd záporok, zivatarok, akár hirtelen jelentősebb mennyiségű eső is eshet. Élénk lesz az északi-északnyugati szél, ami viharos széllökésekkel társul. Holnap napközben 26 fok lehet majd a térségben, ami több mint 10 fokos lehűlést jelent. Pénteken ismét jön majd egy hideg front, ennek hatására marad a szeles idő. A napos időszakokat ismételten felhő átvonulások zavarják meg. Kora reggel is már kellemesebb lesz az idő, hiszen 20 fok alatt lesznek a hőmérsékletek, és napközben is 27-29 fok lehetséges majd. Szombaton ennél is kellemesebb lesz a hajnali időszak, akkor csupán 15 fok lehet majd a térségben, napközben szeles, napos, időnként gomoly felhős idő várható, előfordulhat majd egy-egy rövid zápor, és 27 fok körül tetőzik a hőmérséklet majd. Amikor pedig nem esik, akkor jól esik egy kis fürdőzés a Tiszában vagy éppen a Tiszatóban, mindkettő hőmérséklete 27 fok körül alakul. A Balaton vize ezekben a napokban 27-29 fokos. Ő rendezte a Csernobil sorozatot. Stacabó következik. Living It Up a 102.4 Best FM-en.

0: szabad legyen.
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Szombaton karibi parti lesz egész nap a Tiszaligeti élmény fürdőben. 11-től láthatom majd a kifli hajó, 15 órától fellép az UFO, 16 órától pedig lesz még szamba show is. Kisúj piknik, szombaton Kisúj szálláson a Zenepavilonnál mesével és a Dynamite Dudes koncertjével. Második Tisza csorgó Tisza Kécskén szombaton 7-kor kezdődik az esemény, gyülekező 10-kor lesz a Tiszabögi komplejárónál, a Tisza csorgó 11-kor indul. A Szabad Strandnál délután lesznek bemutatók, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar koncertje látható majd. A Kék Virág trió koncertjeit Szolnokon szombaton este 9-től látható a Múzsák terén. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngy Julány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától görög táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. A Kepasa koncertjét a Múzsák terén lehet majd megtekinteni jövő héten szombaton este 8:30-től. Az Outkast-tel rázzuk fel ezt a szerda délutánt itt a Héja 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. A Tiszavárkony szőlők bekötő út felújítása miatt azt lezárták, a vasútállomást Tiszavárkony felől kerülő úton lehet elérni. Szolnokon a Nagy Sándor József úton van félpályás lezárás a vasúti átjáró felújítása miatt. Nagykörös és Tiszakécske között karbantartást végeznek a napokban. Az úthibákat javítják Cegléden, a déli úton. Debrecennél a 33-ason a 106-os és 108-as kilométereknél sávlezárás van érvényben. Földesen a Hajdúszoboszlóra vezető úton útépítés mellett lehet közlekedni. Tiszatenyőnél is útépítést végeznek Kengyel felé. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Kömlőn is útépítést végeznek, de Kömlő és Besenyő-Telek között is útszűkület mellett lehet autózni. Pély és Tarna-Szentmiklós között is dolgoznak, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést, ugyancsak útépítést végeznek Albert Irsán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell jobban figyelni az arra közlekedőknek, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is korlátozások vannak érvényben. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápió szelén a Pesti úton dolgoznak. Püspökladány és Báránd, valamint Báránd és Földes között is még élnek a korlátozások. Útépítéssel kapcsolatos korlátozásokra kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé végeznek útépítést. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. Mi pedig biztos pontot jelentünk, mert hogy folyton a legjobb zenéket játsszuk. Jön is Michael Jackson dala, Remember the Time.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: belőle, tegye.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Hálapénz miatt kattant a bilincs, már igényelhető a tanévkezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
3: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükséges. A legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/órával korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
2: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. A korlátozás érinti a Budapest, Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Záhony vonalat is. Már most elérte a nyári csúcsot a vízfogyasztás a Tiszamenti regionális vízművek szolgáltatási területén, írják közösségi oldalukon. Az elmúlt napokban annyi ivóvíz fogyott, mint amennyit általában a legmelegebb júliusi és augusztusi időszakban mérnek. A lakosság átlagosan 20%-kal több vizet használt a szokásos hétvégi mennyiségnél, Tiszapüspökiben pedig 70%-os emelkedést tapasztaltak. Tiszavárkonyban és Tiszavárkony szőlőben 41, Vezsenyen pedig 38%-kal nőtt a fogyasztás. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serej Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
4: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon át tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután füves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban. Inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
2: Történelmi mélypontra süllyedt a Tisza vízállása Szolnoknál. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a folyó kedden elérte a tavaly mért negatív rekordot, a -299 cm, miközben korábban ilyen alacsony vízszint inkább augusztusban volt jellemző. Az alacsony vízállás miatt egyre nagyobb területen bukkan elő a meder, teljes egészében látható a Tisza hídnál lévő vízmérce. A Tisza és a Zagyva torkolatánál pedig egyre több kő emelkedik ki a folyóból. Idén már májusban előkerültek a törökkori híd maradványai, valamint bőgős hajók és vasuszályok roncsai is. A tartósan alacsony vízszint a régészek szerint is aggasztó, miközben a folyó vízállása hetek óta alig változik. Veszélyessé vált fákat vágnak ki a kisújszállási Erzsébet királyné ligetben, írja a szoljon.hu. A városvezetés szerint az elmúlt évek aszályai és a fák állapotának romlása miatt a beavatkozás elkerülhetetlenné vált. Korábban több alkalommal is kiszáradt fák dőltek a futókörre viharok idején. A ligetben nyáron pumpapálya épül, de a veszélyes fákat a szakvélemény szerint akkor is el kellene távolítani, ha a beruházás nem valósulna meg. A kivágott fákat pótolni fogják. Hálapénz elfogadása miatt indult eljárás a szolnoki Hetényi Géza kórház egyik kardiológusa ellen. A rendőrségtől a szoljon.hu megtudta, az orvost hétfőn érték tetten, amikor az egyik betegétől pénzt fogadott el az ellátásért cserébe. Az ügyben vesztegetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az orvost gyanúsítottként hallgatták ki, de annak a betegnek is felelnie kell, aki a kezelést követően hálapénzt adott. A kórház megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, és közölte, hogy a nyomozás során együttműködik a hatóságokkal. Új, villogó gyalogátkelőhelyeket alakítanak ki Törökszentmiklóson a sikeres próbaüzem után, írja szoljon.hu. A városban egy olyan rendszert teszteltek, amely az aszfaltba épített villogó fényforrásokkal teszi jobban láthatóvá a zebrát sötétben. Az első ilyen átkelő a Tenyői úton épül meg, a kivitelezési szerződést már aláírták. A megoldás jóval olcsóbb a piacon elérhető összetettebb okos zebráknál, ezért a később további helyszíneken is alkalmazná a város. A fejlesztés elsősorban az önkormányzati kezelésű utakon valósulhat meg, a Magyar Közút kezelésébe tartozó szakaszon pedig külön hozzájárulásra lesz szükség. Szolnokon a rendkívüli települési tanévkezdési támogatás a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban igényelhető, tudatta a város. A segítséget azok a szolnoki lakóhelyen rendelkező, gyermeküket saját háztartásukban nevelő szülők vagy törvényes képviselők kérhetik, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A támogatás azok után a gyermekek után jár, akik szeptemberben alap- vagy középfokú tanulmányaikat kezdik vagy folytatják. Az összeg gyermekenként 10, 15 vagy 20 ezer forint lehet a család jövedelmétől függően. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikusan is be lehet nyújtani. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
0: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutatok el exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül export. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóuborka került előtérbe.
2: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma egy hideg front érkezik, és napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az ország nagy részén ma még folytatódik a hőség. Térségünkben a nappali maximum hőmérséklet 32-34 fok között alakul. Holnaptól fokozatosan csökken a hőmérséklet, maximum 27-30 fokos nappali hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: További szuper szerda délután kívánok. Ezen a napon született Danai Croyd színész, most ünnepelne Diana Velsi hercegnő. Ekkor született Pamela Anderson, illetve Liv Tyler színésznő, és Horkai György olimpiai bajnok vízilabdázó is. A zenei kínálatban ezúttal a Nickelback dala elsőre, a Fotográf.
1: 102.4 Best

Egy kis enyhülés érkezik a következő napokban, 102.4 Best FM a legjobb zenék. A kora esti, éjszakai órákban is lehetnek esők, záporok, megélénkül majd a szél. Holnap aztán napközben a felhős idő mellett már felszakadozhat a felhőzet, de többször alakulhatnak ki majd záporok, zivatarok, akár hirtelen jelentősebb mennyiségű eső is eshet. Élénk lesz az északi-északnyugati szél, ami viharos széllökésekkel társul. Holnap napközben 26 fok lehet majd a térségben, ami több mint 10 fokos lehűlést jelent. Pénteken ismét jön majd egy hideg front, ennek hatására marad a szeles idő. A napos időszakokat ismételten felhő átvonulások zavarják meg. Kora reggel is már kellemesebb lesz az idő, hiszen 20 fok alatt lesznek a hőmérsékletek, és napközben is 27-29 fok lehetséges majd. Szombaton ennél is kellemesebb lesz a hajnali időszak, akkor csupán 15 fok lehet majd a térségben. Napközben szeles, napos, időnként gomoly felhős idő várható. Előfordulhat majd egy-egy rövid zápor, és 27 fok körül tetőzik a hőmérséklet majd. Amikor pedig nem esik, akkor jól esik egy kis fürdőzés a Tiszában vagy éppen a Tiszatóban. Mindkettő hőmérséklete 27 fok körül alakul. A Balaton vize ezekben a napokban 27-29 fokos. A 90-es évek szuperdalai között most a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Szombaton karibi parti lesz egész nap a Tiszaligeti élményfürdőben. 11-től látható majd a Kifli hajó, 15 órától fellép az UFO, 16 órától pedig lesz még szamba show is. Kisúj piknik, szombaton Kisúj szálláson a Zenepavilonnál Mesével és a Dynamite Dudes koncertjével. Második Tisza csorgó Tisza Kécskén szombaton, 7-kor kezdődik az esemény, gyülekező 10-kor lesz a Tiszabögi komplejárónál, a Tisza csorgó 11-kor indul. A Szabadstrandnál délután lesznek bemutatók, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar koncertje látható majd. A Kék Virág trió koncertjeit Szolnokon szombaton este 9-től látható a Múzsák terén. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngy Hajulány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától görög táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. A Kepasa koncertjét a Múzsák terén lehet majd megtekinteni jövő héten szombaton este 8:30-tól. A hazai csomagból most a Super Stereo és a Bent a neved a 102.4 Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

92.4 Best FM a legjobb zenék. A Tiszavárkony szőlők bekötő út felújítása miatt azt lezárták, a vasútállomást Tiszavárkony felől kerülő úton lehet elérni. Szolnokon a Nagy Sándor József úton van félpályás lezárás a vasúti átjáró felújítása miatt. Nagykörös és Tiszakécske között karbantartást végeznek a napokban. Az úthibákat javítják Cegléden, a déli úton. Debrecennél a 33-ason a 106-os és 108-as kilométereknél sávlezárás van érvényben. Földesen a Hajdúszoboszlóra vezető úton útépítés mellett lehet közlekedni. Tiszatenyőnél is útépítést végeznek Kengyel felé. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Kömlőn is útépítést végeznek, de Kömlő és Besenyő-Telek között is útszűkület mellett lehet autózni. Pécs és Tarna-Szentmiklós között is dolgoznak, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést, ugyancsak útépítést végeznek Albert Jézsán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell jobban figyelni az arra közlekedőknek, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is korlátozások vannak érvényben. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápiószelén a Pesti úton dolgoznak. Püspökladány és Báránd, valamint Báránd és Földes között is még élnek a korlátozások. Útépítéssel kapcsolatos korlátozásokra kell számítani Jász Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé végeznek útépítést. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. A nyári slágerek között Krisztina Aguilera dalával folytatom Gin in a Bottle a 102.4 Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Hálapénz miatt kattant a bilincs, már igényelhető a tanévkezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
4: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késés alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
3: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. A korlátozás érinti a Budapest, Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Záhony vonalat is. Már most elérte a nyári csúcsot a vízfogyasztás a Tiszamenti regionális vízművek szolgáltatási területén, írják közösségi oldalukon. Az elmúlt napokban annyi ivóvíz fogyott, mint amennyit általában a legmelegebb júliusi és augusztusi időszakban mérnek. A lakosság átlagosan 20%-kal több vizet használt a szokásos hétvégi mennyiségnél, Tiszapüspökiben pedig 70%-os emelkedést tapasztaltak. Tisza Jenő Tiszavárkonyban és Tiszavárkonyszőlőben 41, Vezsenyen pedig 38%-kal nőtt a fogyasztás. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serej Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
5: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon át tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután füves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban. Inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájában van valami probléma.
3: történelmi mélypontra süllyedt a Tisza vízállás a Szolnoknál. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a folyó kedden elérte a tavaly mért negatív rekordot, a mínusz 299 cm-t, miközben korábban ilyen alacsony vízszint inkább augusztusban volt jellemző. Az alacsony vízállás miatt egyre nagyobb területen bukkan elő a meder, teljes egészében látható a Tisza hídnál lévő vízmérce, a Tisza és a Zagyva torkolatánál pedig egyre több kő emelkedik ki a folyóból. Idén már májusban előkerültek a törökkori híd maradványai, valamint bőgős hajók és vasúszályok roncsai is. A tartósan alacsony vízszint a régészek szerint is aggasztó, miközben a folyó vízállása hetek óta alig változik. Veszélyessé vált fákat vágnak ki a kisújszállási Erzsébet királyné ligetben, írja a szoljon.hu. A városvezetés szerint az elmúlt évek aszályai és a fák állapotának romlása miatt a beavatkozás elkerülhetetlenné vált. Korábban több alkalommal is kiszáradt fák dőltek a futókörre viharok idején. A ligetben nyáron pumpapálya épül, de a veszélyes fákat a szakvélemény szerint akkor is el kellene távolítani, ha a beruházás nem valósulna meg. A kivágott fákat pótolni fogják. Hálapénz elfogadása miatt indult eljárás a szolnoki Hetényi Géza kórház egyik kardiológusa ellen. A rendőrségtől a szoljon.hu megtudta, az orvost hétfőn érték tetten, amikor az egyik betegétől pénzt fogadott el az ellátásért cserébe. Az ügyben vesztegetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az orvost gyanúsítottként hallgatták ki, de annak a betegnek is felelnie kell, aki a kezelést követően hálapénzt adott. A kórház megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, és közölte, hogy a nyomozás során együttműködik a hatóságokkal. Új, villogó gyalogátkelőhelyeket alakítanak ki Törökszentmiklóson a sikeres próbaüzem után, írja a szoljon.hu. A városban egy olyan rendszert teszteltek, amely az aszfaltba épített villogó fényforrásokkal teszi jobban láthatóvá a zebrát sötétben. Az első ilyen átkelő a Tenyői úton épül meg, a kivitelezési szerződést már aláírták. A megoldás jóval olcsóbb a piacon elérhető összetettebb okos zebráknál, ezért a késő többiekben további helyszíneken is alkalmazná a város. A fejlesztés elsősorban az önkormányzati kezelésű utakon valósulhat meg, a Magyar Közút kezelésébe tartozó szakaszon pedig külön hozzájárulásra lesz szükség. Szolnokon a rendkívüli települési tanévkezdési támogatás a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban igényelhető, tudatta a város. A segítséget azok a szolnoki lakóhelyen rendelkező, gyermeküket saját háztartásukban nevelő szülők vagy törvényes képviselők kérhetik, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A támogatás azok után a gyermekek után jár, akik szeptemberben alap- vagy középfokú tanulmányaikat kezdik vagy folytatják. Az összeg gyermekenként 10, 15 vagy 20 ezer forint lehet a család jövedelmétől függően. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikusan is be lehet nyújtani. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
6: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóuborka került előtérbe.
3: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma egy hideg front érkezik, és napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az ország nagy részén ma még folytatódik a hőség. Térségünkben a nappali maximum hőmérséklet 32-34 fok között alakul. Holnaptól fokozatosan csökken a hőmérséklet, maximum 27-30 fokos nappali hőmérséklettel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Még ebben az órában a stúdióban Fodor Attila, ezen a napon született Deborah Harry, a Blondie énekesnője. Ők már 79-ben angolista vezetők voltak, de a 90-es években az egyik legjobbjuk a Maria volt, 2000-ben pedig ilyenkor Kylie vezeti az angolistát a Spinning Around-dal. Most azonban Alia dalát játszom, Try Again.
0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék.
8: Best FM. Been a long time. Wishing to left you without a dope.

Egy kis enyhülés érkezik a következő napokban. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A kora esti, éjszakai órákban is lehetnek esők, záporok, megélénkül majd a szél. Holnap aztán napközben a felhős idő mellett már felszakadozhat a felhőzet, de többször alakulhatnak ki majd záporok, zivatarok, akár hirtelen jelentősebb mennyiségű eső is eshet. Élénk lesz az északi-északnyugati szél, ami viharos széllökésekkel társul. Holnap napközben 26 fok lehet majd a térségben, ami több mint 10 fokos lehűlést jelent. Pénteken ismét jön majd egy hideg front, ennek hatására marad a szeles idő, a napos időszakokat ismételten felhő átvonulások zavarják meg, kora reggel is már kellemesebb lesz az idő, hiszen 20 fok alatt lesznek a hőmérsékletek, és napközben is 27-29 fok lehetséges majd. Szombaton ennél is kellemesebb lesz a hajnali időszak, akkor csupán 15 fok lehet majd a térségben, napközben szeles, napos, időnként gomoly felhős idő várható, előfordulhat majd egy-egy rövid zápor, és 27 fok körül tetőzik a hőmérséklet majd. Amikor pedig nem esik, akkor jól esik egy kis fürdőzés a Tiszában vagy éppen a Tiszatóban, mindkettő hőmérséklete 27 fok körül alakul, a Balaton vize ezekben a napokban 27-29 fokos. Ezúttal a Brand New Heavies folytatja a délután, szól a Sometimes a legjobb zenék között.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Szombaton karibi parti lesz egész nap a Tiszaligeti élményfürdőben. 11-től látható majd a Kifli hajó, 15 órától fellép az UFO, 16 órától pedig lesz még szamba show is. Kisúj piknik, szombaton Kisúj szálláson a Zene Pavilonnál Mesével és a Dynamite Dudes koncertjével. Második Tisza csorgó Tisza Kécskén szombaton, 7-kor kezdődik az esemény, gyülekező 10-kor lesz a Tiszabögi komplejárónál, a Tisza csorgó 11-kor indul. A Szabad Strandnál délután lesznek bemutatók, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar koncertje látható majd. A Kék Virág trió koncertjeit Szolnokon szombaton este 9-től látható a Múzsák terén. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngy Hajulány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától görög táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. A Kepasa koncertjét a Múzsák terén lehet majd megtekinteni jövő héten szombaton este 8:30-tól. Akár a Best FM hallgatók is küldhetnek nekünk programajánlókat, facebook.com/bestfmszolnok az elérhetőségünk, köszönöm.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A Tiszavárkonyszőlők bekötő út felújítása miatt azt lezárták, a vasútállomást Tiszavárkony felől kerülő úton lehet elérni. Szolnokon a Nagy Sándor József úton van félpályás lezárás a vasúti átjáró felújítása miatt. Nagykörös és Tiszakécske között karbantartást végeznek a napokban. Az úthibákat javítják Cegléden, a déli úton. Debrecennél a 33-ason a 106-os és 108-as kilométereknél sávlezárás van érvényben. Földesen a Hajdúszoboszlóra vezető úton útépítés mellett lehet közlekedni. Tiszatenyőnél is útépítést végeznek, Kengyel felé. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Kömlőn is útépítést végeznek, de Kömlő és Besenyő-Telek között is útszűkület mellett lehet autózni. Pély és Tarna-Szentmiklós között is dolgoznak, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést, ugyancsak útépítést végeznek Albert Irsán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell jobban figyelni az arra közlekedőknek, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is korlátozások vannak érvényben. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápió szelén a Pesti úton dolgoznak. Püspökladány és Báránd, valamint Báránd és Földes között is még élnek a korlátozások. Útépítéssel kapcsolatos korlátozásokra kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostóra felé végeznek útépítést. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. Mára ennyi, Fodor Attila vagyok, köszi a figyelmet, tolom a bicajt, passzolom a mikrofont, mert hogy jön a Night Shift csapata, meg most Naughty Boy és Sam Smith dala.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zivatarokkal érkezik a hidegfront. Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban. A kőrizsfákra veszélyes kártevő jelent meg hazánkban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megérkezett a hidegfront, a Dunántúlon már záporok, zivatarok hoztak enyhülést. Elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet az egész országra. Viharos szél, villámlás és jégeső is lehet. Éjfélig még a harmadfokú hőségriasztás is érvényben van. Az időjárás részleteit a hírek után mondom. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Tiszafüred és Kócsúj falu között csaptak föl a lángok, közölte a katasztrófa védelem. Mintegy 30-40 hektáron ég a legelő és a nádas. A tűz nyári szállást és szarvasmarhákat is veszélyeztetett. Az állattartó telepet sikerült megvédeni. Nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Legyünk ilyenkor türelmesek, együttműködők és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Veszélyben a kőrizsfák, megjelent idehaza a kőrizsrontó karcsú díszbogár. A kártevőt június végén Beregsurány térségében azonosították. Eddig sem nálunk, sem az egész Európai Unióban nem találtak ilyen bogarat. Az Ázsiából származó invazív faj komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent, tömeges kőrizspusztulást is okozhat. A NÉBIH fokozott ellenőrzést rendelt el és kéri, hogy aki romló állapotú kőrist lát, illetve felismeri a rovart, azonnal jelezze. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront, egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, felhőszakadásra is számíthatunk erős viharos széllel, a Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés, késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát gyakorlatilag ennél tágabban értelmezhetőbb kategória nincs itt a Night Shift mixek között. Pop és rádiós lágerek. Minden, mindenre is. Megállás nélkül 120 percen keresztül velem Whiteboy-jal, az első DJ FND-vel a második 60 percben. Életünk legjobb.

0: ez a Night Shift White Boy-jal, a Best FM-en.
1: A Mixcloud-on tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Night Shift lemezlovas oda pakolja fel korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ White Boy, ezt keressétek.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.

Hihetetlen mashupok, soha nem hallott bootlegek, soha meg nem jelent verziók. Egy szóval, Effendi. Ő áll a lemezjátszók mögött 7-től, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk a pop és rádiós lágerek mixét még egy órán keresztül szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elindult a NAV nyári ellenőrzése, venezuelai földrengés, túlélő gyermeket találtak a romok alatt, zivatarok vetnek véget a történelmi forróságnak. Villányi Eszter vagyok. Több változást is hozott a július 1-e. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezen túl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak-e.
1: A földrengések után 6 nappal élve hoztak ki egy gyereket a romok alól Venezuelában. A 2 éves kisfiúra egy jordániai mentőcsapat bukkant rá hajnalban. A szerdai természeti katasztrófában több mint 1700-an haltak meg, mintegy 5000-en megsérültek, és nagyon sokan eltűntek. Hivatalos lett az abszolút hőmérsékleti rekord, soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint tegnap. Az eddigi csúcsa 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt. Kedden azonban a nógrádi Széchenyben 42 fokot regisztráltak. Véget vett a forróságnak az érkező hidegfront, záporok, zivatarok miatt az egész országra első fokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront, egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Felhőszakadásra is számíthatunk erős, viharos széllel. A Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés. Késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szita, szita péntek, szerelem csütörtök, pop szerda.
4: Jó!
3: Kérek elnézést!
4: Mennyit gondolkoztál ezen, Sándor?
3: De ezt már párszor elsütöttem. Jó, de tessék, mondjál jobban!
4: Nem tudok.
3: Ugye én se, ilyen, ennyi.
4: Látszik, hogy megkérdezem a ChatGPT-t, találjuk ki valamit.
3: Kisgyermekes szülőként ezekre tudunk már csak asszociálni. Kalandőből meg ilyenek. Na, szóval pop szerda, ami azt jelenti, hogy egy pop és rádiós slágerek 120 perces mixe, amelynek a második 60 perc érkezik. Szerda érzésünknek DJ Fedinek köszönhetően.
4: Induljunk el!
0: Best FM.

0: A Twin Peaks-ben is mondták, ugye, hogy a baglyok nem azok, amiknek látszanak.
1: Na, igen.
0: Itt a Devotion se úgy hallatszik, mint ahogy azt az ember
1: megszokta. Nem, egy picit megszokta. Másképp, de a következő is egy picit másképp lesz, ugye. De a feeling good is.
0: Hát a szemek azok mindig erről szólnak, hogy mindig egy picikét máshogy. Úgyhogy, hogyha valaki szeretné tudni, hogy ezek a picikét máshogyak pontosan mit is takarnak, tehát, hogy konkrétan milyen remixbe szólnak ezek a bizonyos trackek itt szerdánként, akkor nem kell más tenni, mint hogy...
1: Ellátogatni a mixcloud.com/DJFendi oldalra, és ott megnézni a Best FM-es mixek között, éppen amelyik tetszik, ugye mindegyik tetszik, és ott van a tracklista is. Egyébként egy szolgálati közlemény ezzel kapcsolatban, mert belefutottam egy olyan rámért egy kedves hallgató, hogy na, a Mixcloudon keresni a régebbi mixeket, de nincsenek fönt. Hát én pedig ilyen majdnem nagy magabiztosság
0: hát mondom, hogy ne lennének te vagy a legrendesebb, legrendesebb.
1: És volt valami hiba a Mixcloud-nál, 180 mixemet tették unpublished-re, tehát hogy akkor nem látszódott, csak én láttam, senki más.
0: Mert?
1: Nem tudom, egyébként a másikra, tehát semmiféle oka nem volt. Ennek valami rendszerhiba volt.
0: Jaj, rendszerhiba. Mert olyan már nekem is volt, hogy csináltam Justin Timberlake mixet, ugye? És akkor mondtam, hogy gyerekek, aki szeretné, töltse le, és így... Semmi nem történt, és akkor küldte a Mixcloud az üzenetet, hogy
1: hát...
0: Igen, mert ugye hát képzeld, van egy ilyen, hogy nem lehet az, hogy egy előadótól több dal. Szóval, hogy ezt nem is értem.
1: Nem
0: vagy,
1: is hallottam
0: vagy hogy egy albumról több dal közel egymás után, mert akkor úgy értelmezi, mint hogyha felraktad volna az egész albumot. Szóval mindent, tehát futottam ebbe így bele. Justin Timberlake mixel, David Guetta mixel, Martin Solveig mixel, úgyhogy ezek megvannak nekem is, majd egyszer valami.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Akarsz róla beszélni, vagy majd, ha már realitás lesz, vagy ez már gyakorlatilag realitás?
2: Micsoda?
1: Hát az öreg szín.
2: Most elgondolkoztam, hogy melyik témáról kéne nekem beszélni.
1: Marha egyszerű. Hallgat a feleséged, hogy nem, és akkor ettől függően választunk témát.
2: Általában nem szokott. Nem kíváncsi rám. Már munkásságomra. Nem igaz.
1: Ezt majd ti otthon jó helyen vedem. Nem, hát ez Seamus Haji és a Big Love Records.
2: Seamus Haji, igen. Hát még nem tudok róla részleteket mondani. Folyamatban van a dolog. Itt ugye vokál témakörben zajlik egy munkálat, várom a kész vokált, amit majd el kell helyezni ebben a dalban. Most ne beszéljünk rébuszokban.
1: Igen,
2: csináltam
1: igen.
2: Egy ilyen mashup szerűséget, a régi mi volt az Chaka Khan All Good, mi volt az a
1: Chaka Khan?
2: Dalaszol, na. Öregszem már én is, az a Dalaszol Chaka Khan. Az All Good, annak a vokáját használtam föl egy kicsit éjjájól megborondítva. És mondta a kiadó, hogy hát ez nagyon jó, de az AI-os vokálokat ők nem szeretik, nem adnak ki.
1: Ami ilyen, nagyon jó, hogy egyébként ezt abszolút adom.
2: Figyelj, hát én nagyon kíváncsi leszek, hogy 2 év múlva is ezt fogják mondani. Meg hogy 2 év múlva milyen vokálokat fog csinálni az AI.
1: Igen.
2: A lényeg, hogy kellett keresni egy valakit, aki ezt felénekli újra, úgyhogy most ez zajlik. És amint ez megvan, akkor a már kész zenére ezt rá tudom ültetni, és zúgy! Röppen is a kiadóba.
1: Jó, és azért majd, ha majd meg lesz az, amiről beszéltél szilveszterkor, ugye, hogy jó lenne ide egy defektív megjelenés, hogy
2: vagy túlrum.
1: Vagy túlrum. Hogy azért utána azért még ugye szóba állsz velük.
2: Természetesen.
1: Jó, rendben, Istvánok.
2: Telefonon lesz néha.
1: Zoomon.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Nem volt még olyan régen a tegnapi kedd, úgyhogy egy ilyen hangyás szóviccel rákötök így az Azizámra, hogy én Azizám, hogy meghívnának péntekre egy Night Shift-ekre.
2: Édes atya, úristen!
1: Ez volt annyira szart, amit a hangja szokatlan.
2: Igen, hát igen.
1: Négy éve ezt hallgatom keddenként, szóval azért valami rám is ragan.
2: Jó volt a kiképzés.
1: Igen, abszolút. Na, hogy mindenki értse, hogy mi van most, vége van, kicsi. Ennyi volt a mai Night Shift. Hát akkor pénteken, akkor nem is kell egy hetet várni.
2: Már le sem fekszem addig, jó? Addig fönn vagyok.
1: Yes. Szeretek én egész?
2: Persze. Hát simán.
1: István, nem megy már.
2: Csomó zenét.
1: Nem megy már 20 éve. Ja, jó van. Ja, megvárod a vokát. Jó.
2: Megvárom a vokát.
1: Okay. Jó, akkor pénteken. Night Shift Extra.
2: Úgy.
1: Köszönjük szépen ezt a hatalmat. Kedvelem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok helyen felhőszakadás és jégeső is jöhet. Korábban utalják a nyugdíjat júliusban. Vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolókat. Villányi Eszter vagyok. Záporokkal, zivatarokkal és felhőszakadással érkezett meg a hideg front, sok helyen viharos szél és jégeső is kísérte a lehűlést. Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. A szokottnál korábban utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat, július 12-e ugyanis vasárnapra esik, és a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. Így a bankszámlákra két nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nem változik a kézbesítés rendje. Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Tiszafüred és Kócsújfalu között. A katasztrófavédelem közölte, hogy mintegy 30-40 hektáron gyulladt ki a legelő, és a lángok a nádasra is átterjedtek. A tűz nyári szállást és szarvasmarhákat is veszélyeztetett. Az állattartó telepet sikerült megvédeni. Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a tűzoltók. Vöröskeresztes önkéntesek segítik a strandolókat idén is a Balatonnál. 10 strandon teljesítenek szolgálatot 7 déli parti településen, közölte a Magyar Vöröskereszt. Kagylóvágás és súlyosabb sérülések esetén is rendelkezésre állnak. Ha kell, stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Folytatódik a Ne bánts világ, láss, hallj, érts országos iskolai programsorozat. Ennek célja, hogy színházi és drámapedagógiai prevenciós előadások, foglalkozások segítségével erősítse a diákok mentális és fizikai egészségét. A Déri Né program előadó művészeti és civil szervezetek, illetve alkotók jelentkezését várja. A pilot időszakban 40 prevenciós téma valósult meg, az előadások több mint 10 000 diákhoz jutottak el országszerte. Az utcán felejtett több 10 000 eurós festményt adott vissza egy spanyol turista. Az alkotásra Sevillában bukkant, nem gondolta, hogy eredeti, a kerete tetszett meg neki. Amikor meglátta, hogy keresik a festményt, egyből értesítette a rendőrséget. A képet tulajdonosai a garázs bejáratnál hagyták véletlenül. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront. Egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Felhőszakadásra is számíthatunk erős, viharos széllel. A Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés. Késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok. 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Lányzenekarok és ex-lányzenekar tagok minden mennyiségben. A következő 60 percben 8 és 9 óra között itt a Besten, ami az exeket illeti, Beyoncé jön majd az Irreplaceable-lel, a csapatokat pedig többek között a Spice Girls fogja képviselni a Viva Forever-rel, illetve az óra legelején a Sugar Babes az Overload-dal már is.
0: Ez a Night Shift a Best.

Best FM, a legjobb zenék. Június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdést: lesz-e még valaha Daft Punk, összeállnak-e újra robotok? Nem. Nagyon egyszerű, nagyon határozott volt a válasz Thomas Bangaltertől, úgyhogy marad nekünk az, hogy itt a Besten játsszuk őket, amíg csak lehet. Around the World jön a Daft Punk, itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Volt már egy lemezbemutató parti Kaliforniában április 25-én, aztán egy Párizsban június 23-án, és holnap is lesz még egy Londonban, aztán holnap után jön az új Madonna nagy lemez, a Confessions 2. Addig már csak kettőt kell aludni, a Give It To Me pedig már annyit se, mert az már is érkezik itt a Besten.

0: Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

molekula, molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Luis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Károkat is okozott a vihar, eloltották a tüzet a Hortobágyon, véget ér a forróság, holnap már enyhébb idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tarolt a vihar, nyugaton és keleten is károkat okozott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson, Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is sokan hívják a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alaksorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. A Győr-Moson, Sopron és Soboron fólia sátrat kezdett meg a szél, egy bádog épületet pedig elsodort. Országszerte elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet zivatar veszély miatt. Eloltották a tüzet a Hortobágyon. A Nemzeti Park területén csaptak fel a lángok a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsújfalu között. Több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ennek nagy része legelő, a többi nádas, közölte a katasztrófavédelem. 10 település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Döntött a kormány az iskolakezdési támogatásról, több százezer gyermek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter holnapra ígért részletes tájékoztatást. A magas feszültség okozta égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Bethesda Gyermekkórház. Fontos, hogy a szülők beszéljenek a gyerekeikkel a veszélyekről. Fél év alatt 3, az elmúlt 5 évben pedig 11 olyan sérültet, 11-17 éves fiúkat kezeltek az intézményben, akik magas feszültség miatt szenvedtek súlyos balesetet. A fiatalok vasúti szerelvény tetejére vagy villanyoszlopra másztak és szereztek életveszélyes maradandó sérüléseket. Veszélyben a kőrisfák, megjelent idehaza a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt június végén Beregsurány térségében azonosították. Eddig sem nálunk, sem az egész Európai Unióban nem találtak ilyen bogarat. Az Ázsiából származó invazív faj komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent, tömeges kőrispusztulást is okozhat. A NÉBIH fokozott ellenőrzést rendelt el, és kéri, hogy aki romló állapotú kőrist lát, illetve felismeri a rovart, azonnal jelezze. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon nagy területen erős lesz a szél, és zivatarok környékén viharossá is fokozódik. 18-23 fok közé hűl a levegő, holnap már nem lesz forróság, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, legtovább a keleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Pénteken országszerte napos idő várható, a szél élénk marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Két Sean is érkezik a következő órában, és a Besten és olyan dolgokról énekelnek majd, amelyekből szerencsére elég jól el vagyunk látva mi itt Magyarországon. Egyrészt szép lányok, másrészt pedig hőmérséklet. Sean Kingston jön majd a Beautiful Girls-el, Sean Paul pedig a Temperature-rel, az Undane és a Beautiful Things után itt a Besten.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Mást jelent a Buckethead a Star Wars rajongóknak, és mást a parti arcoknak. A Star Wars fanatikusok a birodalmi rohamosztagosokat hívják Bucketheadsnek, vagyis vödörfejűeknek. A parti arcoknak pedig a Buckethead csak ezzel jelentett egyet. The Bomb! Ez jön itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom? Hát

Best FM, a legjobb zenék. Érkezik a dal, amelynek köszönhetően nem csak végleg elfogadták Robbie Williams, mint szóló előadót, de talán nem túlzás azt állítani, hogy rögtön egy picikét magasabb polcra is került, mint anno a Take That-tel. Jön Robbie, és az Angels itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Na, most érkező De La Soul az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket ollóz ki, és azt újra hasznosítja. És hát nem a De La Soul az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a De La Soul azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készül. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring Ring. Hey.

0: get back to you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Hidegfront, fákat csavart ki, pincéket öntött el az ivatar, döntöttek az iskola kezdési támogatásról, eloltották a tüzet a Hortobágyon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tarolt a vihar, nyugaton és keleten is károkat okozott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is sokan hívják a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. A Győr-Moson-Soproni Soboron fóliasátrat kezdett meg a szél, egy bádog épületet pedig elsodort. Országszerte elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet zivatar veszély miatt. Több változást is hozott a július 1-e. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezentúl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Döntött a kormány az iskola kezdési támogatásról, több százezer gyermek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter holnapra ígért részletes tájékoztatást. Eloltották a tüzet a Hortobágyon. A Nemzeti Park területén csaptak fel a lángok a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsújfalu között. Több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ennek nagy része legelő, a többi nádas, közölte a katasztrófavédelem. 10 település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Elhunyt Csernus Marian, a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze volt. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, 97 éves korában érte a halál. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon nagy területen erős lesz a szél, és zivatarok környékén viharossá is fokozódik. 18-23 fok közé hűl a levegő, holnap már nem lesz forróság, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, legtovább a keleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Pénteken országszerte napos idő várható, a szél élénk marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hosszú évek után az eredeti felállásban lépett színpadra a Compact Disco, most vasárnap a Duran Duran előzenekaraként, és a koncert után azt mondták, hogy valószínűleg maradnak még így egy picikét együtt, szóval hamarosan új Compact Disco dalok várhatóak, addig is pedig jöjjön egy nagy klasszikus tőlük, a Te meg én, hamarosan itt a Best.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en, White Boy.

Lesz nap a legjobb zenek, legjobb a mindenki a második felvonásra, a 2002-es Big Beach Boutique 2-re emlékszik, amikor 4 millió ember jelent meg a brighton tengerparton, de egy évvel korábban 2001-ben indult a Big Beach Boutique világhódító bútyára, úgyhogy idén ünnepli ez a rendezvény a 25. évfordulóját, és ezt a szép kerek évfordulót Fatboyz Slim természetesen méltó módon tervezte megünnepelni, de hát 3 nap nem volt elég, úgyhogy kénytelen volt egy 4. napot is hozzácsapni a rendezvényhez, szóval idén július közepén csütörtöktől vasárnapig lehet majd a brightoni tengerparton együtt bulizni Fatboyz Slimmel. Könnyen elképzelhető, hogy így együtt a 4 nap alatt megint meg lesz a 4 millió ember. Fatboyz Slim, The Rock of

dátum a Las Vegas-i Mega Komplexumban, a Sphere-ben, amit lefoglalhatott volna a Backstreet Boys, úgyhogy hát nem volt más választás a filmnek, mint hogy hivatalos afterpartit csináljanak Vegasban, ahol a csapat két tagja, Nick Carter és Howie Borough, a két házigazda.

Best FM a legjobb zenéket, hogy azt mondom, hogy a tegnapihoz képest holnap simán lehet 16 fokkal is hidegebb, azért ez egy elég drasztikusan hangzik, de hogy 42-ről jöttünk le 26-ra, vagy jövünk le holnapra 26-ra, az már azért nem olyan rossz. Záporok, zivatarok még lehetnek bármikor, és egy picike szélre is azért tessék csütörtökön készülni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És akkor ezennel a nyár idei második hónapját megnyitottnak tekintem. A július 1-jének hamarosan a végére érünk, van még belőle egy óra, ebben a 60 percben pedig jön majd a Black Machine-től a Jazz Machine, Robin Dress-től a Got to Get It, lesz Kelly Rowland a Workel, és jön Arash is Rebekával is a Temptation-nel.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Ezt a FM a legjobb zenék. Ahhoz képest, hogy mostanában előadók már 30-35 évesen fáradtságra és kiégésre hivatkozva befejezik a karrierjüket. 1995-ben Meredith Brooks 37 évesen ért fel karrierje csúcsára, köszönhetően ennek a kislemeznek. Nyana Bitch!

Best FM a legjobb zenék, ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland és énekel egy picit a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Goals című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egyik mentor. Jön a Work! Hey.

Best FM, a legjobb zenék. Az egyik zenekar után, ami megtöltötte a Puskást, érkezik a másik zenekar, aki megtöltötte a Puskást, ráadásul háromszor egymás után. A Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge után itt van a Coldplay. Ennyi volt már a szerda, ennyi volt már a július elseje. Szerintem gyönyörűen elindítottuk a nyár második hónapját. Hónap csütörtök, dances csütörtök, 120 percnyi dance-el indítjuk majd a Night Shift-et. Jön a The Scientist, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Dog Child. Big Rocker.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Chama.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.